splašených individuá mierkajú se zúbima, gledajú a nevidé, da klasná je rázlika, koja ich rastvája.